Hakacheri ekoge announcer Ujita Soraisam. Adomun tharum sandoktuna tabiriba shi Akashwani Imphal ki jamaga hum das mangada sandokcheriba FM Sangai channel dagidi.